0: Si ko.
1: Eh, Bibish.
0: Sao diya?
1: Mas bayan. Lama ko lang. Pepe, saan ba wala ko ito eh?
0: No, no, no.
1: Atoy, atoy, atoy. Asin, asin. Mga may tibla na ate. Kaso na pa. Layo, layo ka pa, si. Uy. So.
0: Sao diya?
1: Mga bayan.
2: O si ko. Usap sa mga bini face ya ko.
1: Mas changé.
0: Mga yung pinipunong fin pa li Zafeno.
1: Oh, Zafeno, Zafeno. Babado sa. Changé. Person pa ni po sa sa.
0: Man, person ka ni ay.
1: Bibish, ou suppose c'est un monde qui n'est pas chien si gué.
2: Mais, ma couillon, quoi. Bon, tout bagaille calé, complané. Rien pour changer.
1: Toute date, même date, même.
0: Tout bagaille, même man.
1: Qu'on nous dit, hein?
0: Rien pour changer. Ma vie n'est pas été ici à Dios. Et bien, ça, Dios, mais ça ne chie, mais il me répète sous ça et tout.
1: Oh, il parle là.
2: Na vie mouté à vrai.
1: Ok, ok, ok.
0: Bon,
1: d'accord, d'accord.
0: Ok.
1: Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok.